0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Nemzetek örömzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadkai

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: A régi idők slágerei.
4: Legendás előadó.
3: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ébredjen velünk. Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
3: A 90-es évek magyar slágerei.
4: Itt az SMR-ben.

0: Ajánló következik.
1: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A Szülőföld Krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
2: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
3: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.
3: Reklám következik.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnetron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnetron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnetron. Minőség, jó ár.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
9: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

2023. május 3-a és 4-e. A tömeggyilkosságok áldozatainak emléknapja. Emlékezünk.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
1: SMR.
0: SMR.
1: Önnek szól.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
4: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
6: A 107,1 MHz-en.

0: felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Aki velünk ébred, az ráébred.
7: Ébredjen velem.
8: Ébredjen velem.
7: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
9: A 107,1 MHz.

0: Csak retro sláger megy.
1: Reggel délben, este
0: 107,1. A régi slágerek hullámhossza.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
6: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
7: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
6: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
4: Reklámot hallottak.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. 107,1
4: SMR.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vadkora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megtalálták a tinédzsereket, 4 óra aktív állapot után szombat éjjel lezárták a Találj meg Pronágyi Merencert. A rendőrség megtalálta azt a két újvidéki tinédzsert, akiket kerestek, és eltűnésüket 2026. április 29-én jelentették be, közölte a belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a lányt egy szintén 15 éves fiú társaságában találták meg, akinek eltűnését Újvidéken ugyanazon a napon jelezték. Mindketten jó állapotban vannak, folyamatban vannak a további intézkedések, tették hozzá. A Találj meg Pronágyi Merencert a 15 éves lány felkutatására aktiválták, majd mintegy 4 óra elteltével lezárták. A Belgrád-Pétervárad között közlekedő vonaton találták meg az eltűnt újvidéki gyerekeket, jelentette ki Ivica Dačić szerb belügyminiszter. A belügyminisztérium gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően zárult le sikeresen az eset, az emberek időben érkező bejelentésének és a rendőrség összehangolt fellépésének hála a gyerekek éppen és egészségesen hazakerültek, ezt mondta Dačić. Rámutatott, hogy a Találj meg Pronágyi Mes sürgősségi riasztórendszer ismét bizonyította jelentőségét és hatékonyságát. Hozzátette, hogy a belügyminisztérium teljes mértékben elkötelezett a gyermekek és minden állampolgár biztonsága mellett. 3 év telt el a Vladislav Ribnikár általános iskolában történt tömeggyilkosság óta. 2023. május 3-án a 13 éves KK a belgrádi oktatási intézményben 10 embert ölt meg, 9 diákot és az iskolaőrt. Több tanulót és a történelem tanárnőt is megsebesítette. A társadalom sok hatás alatt volt, majd a következő éjszaka május 4-e és 5-e között újabb tömeggyilkosság történt Dubona és Mála Orasje településeken, ahol szintén fiatal életeket oltottak ki. A tanévet a történtek miatt korábban zárták le, az új tanév kezdete pedig az áldozatokra való emlékezés jegyében telt. Azóta május 3-át és 4-ét a Szerbiában a tömeggyilkosságok áldozataira emlékező napokként tartják számon. A szerbiai általános és középiskolákban május 4-e és 8-a között az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Minden évben május első vasárnapja anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet, hogy kifejezzük szeretetünket és hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt. Sokan virággal, ajándékkal vagy pedig személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket. Az iskolákban és óvodákban pedig nekit műsorokkal készülnek a gyerekek. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani, köszönjük, hogy vagytok!
8: Sport.
9: Ma ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kék-fehérek a kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályára. pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Šivić együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fokot mérnek. A nap folyamán egész nap napos, napsütéses időben lesz részünk csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul.
7: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
7: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: CD indul. Retro zene.
2: A 90-es évekből
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió. A Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megtalálták a tinédzsereket, 4 óra aktív állapot után szombat éjjel lezárták a Találj meg Pronágyi Merencert. A rendőrség megtalálta azt a két újvidéki tinédzsert, akiket kerestek, és eltűnésüket 2026. április 29-én jelentették be, közölte a belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a lányt egy szintén 15 éves fiú társaságában találták meg, akinek eltűnését Újvidéken ugyanazon a napon jelezték. Mindketten jó állapotban vannak, folyamatban vannak a további intézkedések. Hozzá. A Találj meg Pronágyi Merencert a 15 éves lány felkutatására aktiválták, majd mintegy 4 óra elteltével lezárták. A Belgrád-Pétervárad között közlekedő vonaton találták meg az eltűnt újvidéki gyerekeket, jelentette ki Ivica Dačić szerb belügyminiszter. A belügyminisztérium gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően zárult le sikeresen az eset, az emberek időben érkező bejelentésének és a rendőrség összehangolt fellépésének hála a gyerekek éppen és egészségesen hazakerültek, ezt mondta Dačić. Rámutatott, hogy a Találj meg Pronágyi Mes sürgősségi riasztórendszer ismét bizonyította jelentőségét és hatékonyságát. Hozzátette, hogy a belügyminisztérium teljes mértékben elkötelezett a gyermekek és minden állampolgár biztonsága mellett. 3 év telt el a Vladislav Ribnikár általános iskolában történt tömeggyilkosság óta. 2023. május 3-án a 13 éves KK a belgrádi oktatási intézményben 10 embert ölt meg, 9 diákot és az iskolaőrt. Több tanulót és a történelem tanárnőt is megsebesítette. A társadalom sok hatás alatt volt, majd a következő éjszaka május 4-e és 5-e között újabb tömeggyilkosság történt Dubona és Mála Orasje településeken, ahol szintén fiatal életeket oltottak ki. A tanévet a történtek miatt korábban zárták le, az új tanév kezdete pedig az áldozatokra való emlékezés jegyében telt. Azóta május 3-át és 4-ét a Szerbiában a tömeggyilkosságok áldozataira emlékező napokként tartják számon. A szerbiai általános és középiskolákban május 4-e és 8-a között az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Minden évben május első vasárnapja anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet, hogy kifejezzük szeretetünket és hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt. Sokan virággal, ajándékkal vagy pedig személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket. Az iskolákban és óvodákban pedig nekit műsorokkal készülnek a gyerekek. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani, köszönjük, hogy vagytok!
2: Sport.
3: Ma ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó Superliga rájátszásában. A kék-fehérek a kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a dél-szerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban 2 jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Sivić együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fokot mérnek. A nap folyamán egész nap napos napsütéses időben lesz részünk csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
5: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. 636. adásunkban az év 18. vasárnapján, május 3-án, Tímea Irma névnapján. Anyák napja van. Az anyák napját hagyományosan május első vasárnapján ünnepeljük. A dátum évről évre változik, de 2026-ban a május elsői pénteki munkaszüneti nap miatt hosszú hétvége zárónapja lesz. Érdekesség, hogy a legtöbb országban az anyák napját május második vasárnapján tartják. Bár a modern világ 1914-ben Amerikában kezdte el hivatalosan is ünnepelni egy erre kiválasztott napon az édesanyákat, az anyák napjának megünneplése Európában az ókori Hellaszig nyúlik vissza. Itt Rea, az istenek anyja, és vele együtt az édesanyák tiszteletére tartottak ünnepségeket, és Rómában is hasonló kultusznak örvendett Juno. A kereszténységben aztán Szűz Mária tiszteletében él tovább ez a hagyomány. Az anyák napja az egyik legszebb, legmeghatóbb ünnepünk. Ez a nap, amelyen az édesanyáknak köszönjük meg, amit értünk tesznek. A bölcsedékben, óvodákban és az iskolákban szorgoskodtak a kis kezek, és szebbnél szebb rímeket tanultak a gyerekek, hogy ajándékkal, verssel köszöntsék édesanyjukat, nagymamájukat május első vasárnapján. Tehát az édesanyákat és nagymamákat ezen a napon virággal, ajándékkal és a gyerekek által készített kézműves meglepetésekkel köszöntik. De akár egy kedves üzenettel és nótaszóval is köszönthetik őket, hiszen a mai listában több olyan dal is található, ami kifejezetten nekik, róluk szól. Rajtunk pedig nem múlik, hogy a zenés üdvözleteket továbbítsunk, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Arra megkérnénk a hallgatókat, hogy időben küldjék el az üzeneteket, és tiszteljük meg egymást azzal, hogy odaírjuk, név szerint kinek küldjük. Remélem már mindenki ránk hangolódott, megkezdjük a jó kívánságok továbbítását. Melyhez jóvételt és kellemes rádiózást kíván, A telefonoknál Nikolics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Farkas Ervin nevükben is köszönti a hallgatókat, a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai listánk első felvételét a kikindai rekruták adják elő, egy csárdás egyvelegről van szó. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Csantavér Muci Rózsinak 65. születésnapjára gratulál, és jó egészséget kíván Nenája Rózsa és a sógora János Dusanovóból. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Németországban Kálmán Gizellának közelgő névnapja alkalmából sok jót és egészséget kíván a Szabó család Kanizsáról. Gulyás Icuk kérésére szól a dal. Horgosra Varga Máriának és családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Maghetesre Vert Irmának névnapjára gratulál Elvira és István. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és Pályának Jutkának, Caiföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Németországba Kálmán Gizellának névnapja alkalmából köszöntik a család többi tagjának szép vasárnap délután kívánnak Zoltán és Borika Kanizsáról. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Robert és családja Németországból. A kedves Nenának, Matildkának és fiának Robertnek kellemes vasárnap délután kíván Robert és családja Németországból.

Győri Szabó József felvétel következik, a dal címe Édesanyám, te jó asszony. Kanizsára, drága édesanyának, Varga Erzsébetnek boldog anyák napját kíván lánya, Erika. Margit néni kérésére szól a dal. Szabadkára, Hauk Katalinnak, a drága édesanyának boldog anyák napját és jó egészséget kíván lánya, veje, unokái és dédunokái. Édesanyjának, Csizmadia Erzsébetnek küldi Topolyára szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból. Németországban Kálmán Gizellának közelgő névnapja alkalmából sok erőt, egészséget kívánnak lányai Karolina és Izabella, valamint három unokája, Fabien, Duel és a kis Matisse.

A 3+2 együttes felvétele van soron, a dal címe Halványőszi Rózsa. Csantavérre Muci Rózsának 65. születésnapjára gratulál, és jó egészséget kíván Nenája Rózsa és a sógora János Dusanovóból, a család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Gyuri kérésére szól a dal. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Maravicára Nagy Margitnak, a legdrágább nagymamának boldog anyák napját kíván unokája Zsuzsi. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Röszkére Kormányos Zsuzsikának ezzel a dallal kíván nagyon boldog anyák napját és kellemes zenehallgatást lánya Mónika, aki nagyon szereti. A rádió kis csapatának szép vasárnapot kíván. Köszönjük. Szabadkán Slezák tímját névnapi alkalmából köszönti, jó egészséget kíván Mari, Anna néni és Edit.

Egy Csárdás Egyvele következik az Atlantik Együttes előadásában. Bácsölőse Paska Istvánnénak születésnapi alkalmából gratulálnak és kívánnak neki erőt, egészséget és szép vasárnap délutánt jó zenehallgatással együtt Joci és Évi. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnap délutánt és további jó egészséget kíván szerető férje József. Szabadkán édesanyjának és testvéreinek kellemes szép délutánt kíván Róbert. Kelebiára Irmának névnapi alkalmából szeretettel gratulál, és további jó egészséget kíván Orsi és családja Ludasról. Istvánt is üdvözlik. Budapestre Gáspár Dorina Tímeának boldog névnapot kívánnak Telecskáról Tata és Mama. Zenta Gunarasra Eszti mamának boldog anyák napját kíván fia, lánya, unokái és dédunokája. Moravicára Nagy Margitnak nagyon boldog anyák napját kíván fia József és lánya Tünde. Németországba Kálmán Gizellának közelgő névnapi alkalmából sok jót és egészséget kíván a Szabó család Kanizsáról. Németországba Kálmán Gizellának névnapja alkalmából gratulálnak a pestiek Kanizsáról. Bajsára Dudás Istvánnak születésnapi alkalmából gratulál Juli és Karesz. Kelebiára Jovi mamának születésnapi alkalmából gratulál két unokája Patrik és Regina.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.
9: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: A Bombon együttes felvétele következik, a dal címe Köszönöm, hogy vagy nekem. Takács Elvirának anyák napjára küldi a dalt Béres Gizella. A világ legjobb anyukájának, Tari Máriának kíván boldog anyák napját, és üzeni Szeretlek anyu, lánya Mónika és férje Gábor. Londonba drága férjének, Vajdovics Rudolfnak kíván pihentető szép vasárnapot szerető felesége Elvira. Horgosra, Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép napot kíván a Varga család. Bácsülősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Szabadkára a drága feleségének Piroskának küldi ezt a dalt, ma 23 éve, hogy együtt vannak, párja Gábor Szerencsés. Németországba Kálmán Gizellának közelgő névnapi alkalmából ezzel a dallal kedveskedik férje Imre, és sok jó egészséget kíván neki.

0: Egy operett részlet következik, a részlet címe Gyere csókolj meg, Tubicám. Szabadkára Slezák Tímeának boldog névnapot és anyák napját kíván fia Zoltán.
1: Hogyha szeretnéd engemet, úgy, mint én tégedet, összepuszilnám képedet négy helyet, ja!
2: Négy!

0: maga gonosz nagyon.
1: Ilyen idén
0: közeli
1: kis angyalom. Gyere, csókolj meg, szapor rád, tupicát.

Csárdás egyvele következik a Csantavéri Lila Orgona nevű együttes előadásában. Topolyára Becskei Gizellának szép pihentető vasárnapot kíván a Madár család. Nyugdíjas társainak és a népdalkör tagjainak boldog anyák napját kíván Sindrics Mária. Maghetesre Irmának névnapi alkalmából sok boldogságot, párjának pedig szép vasárnapot kíván a Tóth család. Maghetesre Vert Irmának névnapjára gratulál Elvira és István. Mélykúton Tóth Mihálynét születésnapi alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik, és még hosszú egészségben eltöltött éveket kívánnak neki Ásotthalomról Marika és Józsi.

Egy kis nyugalmat a Neoton együttes felvétele következik. Nelly kérésére szól a dal. Orahovóra Huszár Eszternek boldog születésnapot kíván a Januskó család. Szabadkára Slezák Tímeának boldog névnapot kíván fia Zoltán. Maketesre Vert Irmának névnapi alkalmából gratulál unokatestvére Ibolya családjával. Istvánnak kellemes vasárnap délutánt kívánnak. Orahovóra Huszár Eszternek boldog születésnapot kíván a Januskó család. Édesanyjának Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukai Szilvia Németországból, aki Antibácsinak is küldi a dalt.

Az Eridanus együttes következik, és a Boldog Születésnapot című felvételük. Orahóra Huszár Eszternek nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván Margit és János. Szabadkára Krizov Beátának 40. születésnapjára gratulál édesanyja Valéria, édesapja Krisztián, öccse Dávid, valamint lánya Nikoletta barátjával Nikolával, a vendégeknek jó szórakozást kívánnak. Németországba Szűcs Ervinnek boldog születésnapot, sok boldogságot és minden jót kívánnak lányai Szintia és Ramona, valamint szülei Jóska és Veronka. Bácsülőse Paska Istvánnénak boldog születésnapot és kellemes hétvégét, jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavére Gere Márknak és Melisszának egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kíván boldog születésnapot anya és apa. Palicsra Lőrinc Anikónak és testvérének Lőrinc Tibornak születésnapjuk alkalmából szeretettel gratulál édesapjuk Józsi és Ildi.

0: kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
3: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
4: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
5: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
6: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
5: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Megtalálták az eltűnt tinédzsereket. Ma van anyák napja, ismét tízezrek ünnepelnek a palicsi majálison, és ma a TSCFK Rádnicski 1923 mérkőzés. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A rendőrség megtalálta azt a két újvidéki tinédzsert, akiket kerestek, és eltűnésüket 2026. április 29-én jelentették be, közölte a belügyminisztérium. A tájékoztatás szerint a lányt egy szintén 15 éves fiú társaságában találták meg, akinek eltűnését Újvidéken ugyanazon a napon jelezték. Mindketten jó állapotban vannak, folyamatban vannak a további intézkedések, tették hozzá. Szombaton aktiválták a Találj meg Pronágyi Me rendszert a 15 éves lány felkutatására, majd mintegy 4 óra elteltével lezárták, miután előkerültek a fiatalok. A Belgrád-Pétervárad között közlekedő vonaton találták meg az eltűnt újvidéki gyerekeket, ezt jelentette be Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A belügyminisztérium gyors és hatékony intézkedésének köszönhetően zárult le sikeresen az eset. Az emberek időben érkező bejelentésének és a rendőrség összehangolt fellépésének hála a gyerekek éppen és egészségesen hazakerültek, mondta Ivica Dačić. Rámutatott, hogy a Találj meg Pronágyi Me sürgősségi riasztó rendszer ismét bizonyította jelentőségét és hatékonyságát, valamint létjogosultságát. Hozzátett, hogy a belügyminisztérium teljes mértékben elkötelezette a gyerekek és minden állam polgár biztonsága mellett. 3 év telt el a Vladislav Ribnikár általános iskolában történt tömeggyilkosság óta. 2023. május 3-án a 13 éves KK a belgrádi oktatási intézményben 10 embert ölt meg, 9 diákot és az iskola őrt. Több tanulót és a történelem tanárnőt is megsebesítette. A társadalom sok hatás alatt volt, majd a következő éjszaka, május 4-e és 5-e között újabb tömeggyilkosság történt Dubona és Málo Orasje településeken, ahol szintén fiatal életeket oltottak ki. A tanévet a történtek miatt korábban zárták le, az új tanév kezdete pedig az áldozatokra való emlékezés jegyében telt. Azóta május 3-át és 4-ét a Szerbiában a tömeggyilkosságok áldozataira emlékező napokként tartják számon. A szerbiai általános és középiskolákban május 4-e és 8-a között az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. Minden évben május első vasárnapja anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet, hogy kifejezzük szeretetünket és hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt. Sokan virággal, ajándékkal vagy pedig személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani, köszönjük, hogy vagytok! Május 2-án is tízezrek látogattak ki Palicsra, a sétány, a Vidámpark és a palicsi állatkert is megtehet kikapcsolódni vágyókkal. Tegnap délután Palicson Szabó Regina járt.
2: A palicsi állatkert a majális idején is sokakat vonz. Vajdaság számos településéről érkeznek családok, hogy együtt töltsenek egy tartalmas napot. Bartusz Szilvia.
3: Az unokákkal el szoktunk minden évben jönni, meg a nagyit el szoktuk hozni, úgyhogy el vagyunk, elfáradunk egy kicsit, de nagyon jó. Gyerekeknek tetszik. Úgyhogy minden évben el szoktunk jönni egyet, fordulunk, szétnézünk, tetszik az állatkert.
2: Bár a barna medve elbújt a nagy tömeg elől, a fóka nagyon élvezte a közönség figyelmét. A legnagyobb érdeklődést ezúttal is a fókaeltetés váltotta ki, amely kicsik és nagyok számára egyaránt emlékezetes élményt nyújtott. Mészáros Noémi és Juhász Leon Noákin.
4: Láttunk ugye fókákat.
5: Igen.
4: Nagyon szép tigriseket, leopárdot. Meg fácánokat is, lámákat, hát igazán sok szép állatot.
5: Volt medve, volt fehér oroszlán, és még volt egy papagáj, és volt krokodil.
2: És hogy tetszik nektek itt Palicson a majális?
4: Szerintem nagyon szép, ahogy így kidíszítették, meg így az hangulat, hogy így összetartják, meg így a gondoskodás az állatokról nagyon szép, nekem nagyon tetszik.
2: Most láttátok a fókát, ahogyan etetik?
4: Nagyon szép volt, igen. És hát be kell vajon nagyon cuki a kis fóka. Ugye, Leo?
5: Igen. Igen.
2: Melyik állat volt a kedvenced?
5: A kígyó.
2: A 3 napos rendezvény alatt meghosszabbított nyitvatartással, látványetetésekkel, valamint gyermekeknek szóló rajz és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők. Mazák Ádám.
6: Nekem a legjobban itt a majmok tetszettek, és egy csomó állatot láttam, Volt egy pár, amit nem láttam, de nagyon akartam látni.
2: Elbújtak a meleg elől?
6: Lehet.
2: Melyik volt a kedvenced?
0: A makikon kívül.
6: A tele.
2: És miket láttál még, amik szépek?
6: A gyűrűs farkú majmok, volt a gepárd, amit még nagyon tetszett, és a leopárd.
2: Hatalmas volt a nyüzsgés május 1-én a Palicsi tó partján. 18 óráig több mint 45 ezeren látogattak ki, és úgy tűnik, a lendület ma sem tört meg, ma is tömegesen érkeztek az emberek. A Vidám Parkot május 2-án is betöltötte a nevetés, a sikítás és a zene. A kisebbeket körhinták és ugrálóvárak várják, míg az izgalomra vágyók a látványos adrenalin játékokat is kipróbálhatják, a kamikázét, a kalapácsot, a szivárványt vagy akár a hullámvasutat. Juhász Réka.
7: Először erre a hullámvasútra ültünk fel, most érkeztünk, úgyhogy most még így nagyon bennük van az adrenalin, nagyon jól éreztük magunkat, kicsit féltem közben, de ki fogok próbálni még más is, az biztos.
2: Miket?
7: Hát talán itt a körhintát, ami magasan megy, meg ezek a himbálózó dolgok is nagyon izgalmasnak tűnnek, úgyhogy meglátjuk.
2: Szereted az adrenalint?
7: Igen, igen.
2: És milyen egyébként Palicson, tetszik?
7: Igen, nagyon, még soha nem voltam ebben a Vidám Parkban, úgyhogy most különösen tetszik, hogy ez így van kialakítva, úgyhogy élvezem nagyon jó.
2: A vidámparki attrakciók többsége 500 dinárért vehető igénybe, a legnépszerűbb Jeszkavica ára pedig 500 dinártól indul, sőt, ha nagyot szeretnénk, akkor 700 dinárt kell fizetnünk. Aki még nem látogatott ki Palicsra, az vasárnap még megteheti.
1: Május 1-e óta újabb két átlépő tért át az egésznapos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, melynek előnyei már most is érezhetőek. A ma reggeli órákban egyébként nem volt komolyabb torlódás a szerb-magyar határátkelőkön. Balázs Zita riportja.
8: Május 1-től a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely áttért a 24 órás, azaz az egész napos nyitvatartásra. Az intézkedést az ingázók és a nyári tömeg elkerülése érdekében is hozták meg. Az illetékesek szerint az új nyitvatartási idő előnyei már most is tapasztalhatóak. Ennek az új intézkedésnek köszönhetően ötre nőtt azoknak a határátkelő helyeknek a száma, amely egész nap fogadja azokat, akik Szerbia és Magyarország között szeretnének átkelni. A vasárnap reggeli órákban egyik határon sem alakult ki egy óránál hosszabb várakozási idő. A Horgos-Röszke autópálya átkelőnél fél órát kellett időzni. Varga Mirjana.
9: Mi
8: havonta kétszer kelünk át. Mennyit szoktak itt várakozni? Nem várunk sokat, de ez normális is. Semmi szörnyű. A szomszédos Horgos-Röszke közúti határátkelőn kicsit többet kellett várni, körülbelül egy órát. Az utazók többsége ugyanakkor kedvezően fogadja az új nyitvatartási rendet, különösen az éjszakai forgalom miatt gondolják előnyösnek az intézkedést. Sebestyén Zsolt.
10: Üdvözlendő a kezdeményezés, de igazából az effektivitásban ez csak két sorral több az átkelők számát. Ha tekintsük, mivel ez is egy sorba dolgozik, és Ásotthalom is általában.
11: Ön szerint ez rövidíteni fog valamit a várakozási időn, vagy esetleg máshogy fognak jönni az emberek?
10: Valamennyit rövidíteni fog, mivel hogy kevesen fogják elébe tudni, tehát éjjel főleg itt nincs senki, meg ott se, ott főleg nem lesz senki.
8: Azok, akik vasárnap reggel szerettek volna átkelni a két ország közötti határon, a Királyhalom, Ásotthalom közúti határátkelő helyen tapasztalhatták a legrövidebb várakozási időt. Itt a forgalom viszonylag gördülékenyen haladt, így az átkelésre körülbelül negyed órát kellett szállni. Ez jelentősen kedvezőbb volt a többi átkelőhöz képest.
1: Sport. Ma ismét pályán a TSC, a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat közt. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még négy meccs van hátra, Tomislav Szívic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30 kezdődik. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Amerika felülvizsgálja Irán új béketervét, nem csitul a feszültség a Közel-Keleten, és fagykárokat okozott több helyen Vajdaságban a május elsőjei fagy. Jönnek a részletek. Amerika felülvizsgálja Irán új béketervét, illetve felgyorsítja a közel-keleti szövetségeseivel köttetendő 8 milliárd dolláros fegyvereladásokat. Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy megsemmisítették az iráni atomprogramot és rakétarendszert, korábban pedig arról írt, hogy befejezetnek tekinti az iráni harcokat. A térségben ugyanakkor továbbra is feszült a helyzet. Agárdi Gábor riportja.
0: Irán állami médiája szerint Teherán egy 14 pontos választ nyújtott be egy amerikai békejavaslatra. Donald Trump amerikai elnök erre reagálva azt mondta, hamarosan felülvizsgálja az új iráni béketervet. Egy gálavacsorán azonban bejelentette, hogy Irán gyakorlatilag harcképtelen, ugyanis megsemmisítették a rakéta programját és harcászati eszközeit is. Eléggé kegyetlen emberekkel van dolgom a bájos Iránban. Nem mondhatom el, de eléggé kegyetlen emberek. Azonban jól állunk. Iránnak nem szabad atomfegyvert adni. Ez az egész, én mondom. Egy olyan ország ellen használnák elég gyorsan, mint Izrael. Azután használnák a Közel-Kelet térségében, majd Európában, és azt hiszem, hogy azután mi következnénk. Nem fog megtörténni, ne aggódjanak emiatt. Szétszedtük. Ennek ellenére továbbra is feszültségek vannak a Hormuzi szoros körül. Az iráni parlament várhatóan elfogad egy törvényt, amely korlátozná, hogy mely hajók haladhatnak át a szoroson, jelentette az iráni állami televízió. Izraeli hajók soha nem léphetnének be ebbe a kulcsfontosságú vízi útvonalba, és az ellenséges országokból érkező hajóknak jóvátételt kellene fizetniük, hogy engedélyt kapjanak az áthaladásra, áll a közlésben. Az amerikai elnök ugyanakkor kiemelte, hogy urai a helyzetnek, és a szorost is ellenőrzésük alatt tartják. Volt olyan hajó, amelyet lefoglaltak. Azután a fedélzetre szálltunk. Mindennek fejében felszálltunk a fedélzetre, és elfoglaltuk a hajót. Azután lefoglaltuk a rakományt, majd lefoglaltuk az olajat. Ez egy roppant nyereséges üzlet. Ki hitte volna, hogy megtesszük ezt? Olyanok vagyunk, mint a kalózok, ám mi mégsem játszadozunk. Irán 47 éve egzecíroztatott mindenkit. Ők a Közel-Kelet térségének zaklatói. Közben az USA bejelentette, hogy csökkenti európai haderejét. A Pentagon eddig 5000 katona kivonását tervezi Németországból. Donald Trump szerint azonban az elkövetkező időszakban jóval több embert fognak visszahívni.
1: Péntek reggelre több helyen is elfogyott a burgonya, a gyümölcsfák termése és a szőlő is Horgos határában. Az időjárási szélsőség nem egyenletesen jelentkezett. Van olyan terület, amelyen egyáltalán nem volt fagy, de olyan termelő is akad, akinek teljesen elfogyott a szőlőültetvénye. Fejű Sornál a riportja.
9: A héten több éjszakán is lehűlt az idő, és fagypont alá csökkent a hőmérséklet Vajdaságban. Sajnos Horgost sem kímélte, az időszakra kevésbé jellemző időjárás, volt, ahol -4 fokot mutatott hajnalban a hőmérő. Bálint Istvánnak szerencséje volt, az ő szőlőjét nem érte el a hideg.
12: Fagy nem volt, úgy látszuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, ha bár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
9: Bálint István szőlészetétől alig 1 kilométerre sajnos már nagy kárt okozott a fagy. Szalmafrigyás ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kárra. A töveken zöld levél nincs, minden van szürkülve és száradva.
13: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
14: Hát most... Nekem kövidinka fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott, és kihajtott. Hát csak nem lesz akkor a termés. Még lesz feleződve a termés. De hát most nem tudunk ellene mit csinálni.
9: A szőlő és a krumpli mellett természetesen a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Az ezeken a területeken keletkezett fagykár is attól függ, hogy az adott gyümölcsös hol helyezkedik el. Bíró Nándor házánál lévő területen nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
15: Az úgynevezett sárga barack már 8 éve ütettem, de egy termést nem sikerült leszedni. Hát mostan talán fönt, 2 méteren fölül ottan van egy valahány szem barack, ami hát az asszonyok nem adják ide úgyse pálinkának, úgyhogy annyi lesz, van itt 70 fa. Hát remélem, hogy valamennyit összeböngészünk. Az őszi barackok azok hála Istennek nagyon szépek. Szilvák is nagyon sok termés van rajta.
9: A termelők szerint május 25-ig, Orbán napjáig sajnos még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösben.
1: A pontos idő 12 óra, 16 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén már 19 fok van, egész nap napos időben lesz majd részünk, esőre pedig ma nem számíthatunk, 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
16: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
17: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
21: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
21: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
22: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
9: Reklámot hallottak.
23: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
24: A Doliról együttes felvétele következik, címe Elpattant egy húr. Bácska Topolyára, Csizmádia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnapdélutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Szabadkára Rózsa Fiónának kellemes vasárnapot kíván nővére Ramóna. Kanizsára Sóti Gizellának közelgő névnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván barátnő Erzsi és családja. Németországba Pavlukai Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és antitata.

A Csárdás egyvele következik a Fehér Orgona együttes előadásában. Németországban Paróczi Veronikának szép vasárnapot, jó zenelgatást és boldog anyák napját kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Kanizsára Sóti Gizellának közelgő névnapja alkalmából jó erőt és egészséget kíván barátnője Erzsi és családja. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és Anikónak házassági évfordulók alkalmából minden szépet és jó boldogságot kíván Icumama, Bencének sok sikert a tanuláshoz. Szabadkára Florek Rozikának a boldog anyák napját kíván barátja Pista. Bácsszülősre Neszfecskó Józsefnének és családjának, bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Németországba Kálmán Gizellának boldog névnapot kíván Pesti Borbála és Zoltán.

Konzsuzsa felvétele van soron, a dal címe Mama kérlek. Csantavére Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja Erzsi és Antitata Topolyáról. Szabadkára Tari Máriának, a legdrágább nagymamának, anyák napjára szívből gratulál, imádott két unokája, Bence és Bianca. Szabadkára Marov Valériának, anyák napjára gratulál lánya Beáta és fia Dávid. Szabadkára Krizsov Beátának, anyák napjára gratulál lánya Nikoletta. Topolyára a legjobb édesanyának, Dódony Veronának ezzel a szép számmal kíván boldog anyák napját lánya. Palicsra a legjobb édesanyának, Szádovics Máriának boldog anyák napját kíván, aki őt nagyon szereti, egyetlen lánya Renáta Németországból. Palicson a drága édesanyának, Lőrinc Ildikónak szép vasárnap délutánt kívánnak lánya Ramon Ausztriából, fia Renátó, menye Monika és pici unokája Zoé. Jóskát is sokszor üdvözlik. Kérik az unokái Melánia, Bettina, Krisztián és Renáta Csizmadi Erzsébetnek Topolyára, mamájuknak Németországból, kívánják legyen boldog, és Antitatának is ezt a dalt küldik. És egy üzenet is befutott, szép anyák napi zenehallgatást mindenkinek, drága gyülekezeti tagok, édesanyaként nap mint nap helytállunk az élet bármely területén, nem ismerünk lehetetlent. Vannak csodálatos fiaink, akik nem feledkeztek meg ezen a napon sem rólunk. Büszkék vagyunk a gyermekeinkre. Ezzel a dallal kívánok nektek, csajok, boldog anyák napját! Szabadkára a legdrágább és legmegértőbb édesanyának, Tamási Teréziának anyák napja alkalmából sok szeretettel, jó egészséget és boldogságot kíván szerető lánya Gyöngyi. Drága édesapjának is kellemes pihentető vasárnap délutánt kíván. Kelebiára Szűcs Kálmánnénak küldik ezt a számot anyák napja alkalmából, gyermekei Kálmán, Brigi és Klári, Vejei, Laci és Dávid, menye Kati, valamint öt unokája, Katika, Bogi, Hanna, Lara és Dávidka. Üzenik, hogy nagyon szeretik. Anyukájának Mosonmagyaróvárra boldog anyák napját kíván lánya Stella Bajáról. Kelebiára Jaga mamának küldi a következő számot anyák napja alkalmából gyermeke Laci, menye Brigé és szeretett unokái Hanna és Lara. Üzenik, hogy nagyon szeretik. Minden anyukának, nagyinak, dédikének nagyon boldog anyák napját kíván Babi. A rádió kis csapatának kellemes munkát. Köszönjük. Bácsalmásra Anci mamának és Bácspokodra Aranka mamának küldik a zeneszámot. Boldog anyák napját kívánnak. Köszönjük, hogy van nekik. Puszi, Blanka, apa és anya. Béres Gizellának boldog anyák napját kíván Takács Elvira.

Csárdás Egyvel következik a Csantavér Éfik előadásában. A kellebjei és upjáki lakosoknak és újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Németországba Paróczi Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról, Izabellának boldog anyák napját. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnapot kíván Cunka. Topolyára Szabó Antalnak 25. házassági évfordulójára küldi a dalt felesége Erzsébet. Horgosra Erikának küldi a nótát édesanyja Erzsébet és párja József Kanizsáról. Palicsra Tóth Margitkának boldog születésnapot kíván Irma és István. Attilának szép napot kívánnak. Maghetesre Irma barátnőjének boldog névnapot és minden szépet és jót kíván Marika. Párjának Istvánnak szép vasárnap délutánt. Bárcszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

Az együttes neve, második félidő, a dal címe Isten éltessen, anyám. Topolyára Csivcsák Valériát anyák napján ezzel a dallal köszönti szerető lánya Enikő és Anikó. Üdvözlet a rádió dolgozóinak, a zeneszámot Móra Halomra küldi anyák napja alkalmából nagyon sok szeretettel édesanyjának, Gyuris Ilonának. Köszönti a stábban lévő édesanyákat, és nekik is boldog anyák napját kívánja. Köszönöm a nevükben is. Bács Gyula falvára édesanyjának, Bálint Katalinnak még nagyon sok boldog születésnapot, és boldog anyák napját kíván lánya Tina és Zoltán Ausztriából. Szabadkára Bórics Katicának örömteli anyák napját kíván lánya Éva. Tótfaluba Rekecki Anitának nagyon boldog anyák napját kíván édesanyja. Magdolnának anyák napjára küldi a dalt fia Martin. Köszönni, hogy felnevelte és hogy mindenben támogatta. Kelebiára Márton Jovánkának születésnapjára gratulál fia Árpád és menye Valentina családjával. Palicsra a legdrágább édesanyjának, anyósnak és nagymamának, Szádovics Máriának nagyon boldog anyák napját kíván lánya Renáta, veje Dáninél és kisunokája Vanda a messzi távolból, valamint édesapát is sokszor puszilják. Édesanyjának, Antal Veronkának anyák napjára gratulálnak, akik őt nagyon szeretik, lányai, veje, unokái Szabri, valamint édesapát is sokszor puszilják. Édesanyjának, Antal Veronkának

ő fia. Szabadkára a drága édesanyának, Kemény Ibolyának kellemes vasárnap délután kívánnak lányai Ildikó és Anita családjaikkal, édesapjukat, Istvánt is sokszor puszilják. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást, Katinak mielőbbi gyógyulást kíván Matilka és Anti Szabadkáról. Tornyoson Kovács Teréziát, a legdrágább édesanyját, Nagyikát, Dédikét ezzel a szép dallal köszöntik anyák napja alkalmából, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Szabadkára a drága jó édesanyjának, Szádovék Veronának ezzel a dallal gratulál anyák napja alkalmából szerető lánya Krisztina.

A Bálnáti fiúk következnek, és egy csárdás egyvelek az ő előadásukban. Ausztráliában Fazekas Gazsinak és Esztikének és családjaiknak kívánnak jó zenehallgatást, szép vasárnapot és egy gondolatmentes hetet. Igaztási szeretettel

Miki Manó meséi következnek a 100 Folk Celsius nevű együttes előadásában. Drága pici unokájuknak, Szarapka Zoénak névnapi alkalmából sok szeretettel gratulál Ildi mama és Jóska.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A szerb kormány képviselői lerótták kegyeletüket a Ribnikári iskolai lövöldözés áldozatai előtt Belgrádban. A megemlékezést a Vladislav Ribnikár általános iskola épülete előtt tartották, ahol a tragédia történt. A miniszterelnök mellett ott volt Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter és Nenad Vujic igazságügyi miniszter is. A kormány tagjai koszorút helyeztek el az iskola előtt, majd bejegyzést tettek az emlékkönyvbe. A megemlékezéshez csatlakoztak Vračar önkormányzatának képviselői is, valamint számos helyi lakos. Az áldozatok családtagjai, barátai és tisztelői gyertyagyújtással, virágokkal, illetve személyes üzenetekkel emlékeztek meg az elhunytakról. Rendezzék a nézeteltéréseket a gyerekekkel, ismerjék meg a legközelebbi kapcsolataikat, és azt is, hogy milyen ruhában mentek el otthonról, ezek kulcsfontosságúak lehetnek a megtalálásukban, ezt javasolta a szülőknek Igor Jurić. Az eltűnt és bántalmazott gyermekek központjának igazgatója a szerbiai RTV műsorában hangsúlyozta, hogy az eltűnt újvidéki gyerekek esete iskola példája a Találj meg Pronágyi Meh rendszer hatékonyságának. 5 esetből 3-ban a gyermekeket 3 órán belül megtalálják, ami jól mutatja ezt. Ha a gyermeket az első 4 órában nem találják meg, a siker esélye jelentősen csökken, ezért fontos, hogy figyeljük meg a közzétett fényképeket és a környezetünket is. Ahogy azok is tették, akik a vonaton felismerték a gyerekeket, majd pedig értesítették a rendőrséget, amely gyorsan intézkedett és meg is találta őket, húzta alá Igor Jurić. Minden évben május első vasárnapja anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy kifejezzük szeretetünket, illetve hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt. Sokan virággal, ajándékkal vagy pedig személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket, az iskolákban és óvodákban pedig meghitt műsorokkal készülnek a gyerekek. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani: köszönjük, hogy vagytok! A nagy amerikai légitársaságok ajánlottak segítséget kedvezményes jegyárakkal a tevékenységét szombaton teljes mértékben beszüntető Spirit Airlinesnak, illetve annak utasainak. A közlekedési miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a Spirit Discount légitársaság szombat hajnal óta nem üzemel, ami azt jelenti, hogy egyetlen a flottájához tartozó repülőgép sincs a levegőben, és telefonos ügyfélszolgálata, valamint repülőtéri utas kiszolgáló pultjai sem nyitottak ki. A miniszter tagadta, hogy a jelenleg zajló iráni konfliktus, amely az üzemanyagárak megnövekedésén keresztül anyagi terhet rótt a légitársaságokra, szerepet játszott volna a Spirit Airlines gyors összeomlásában. Azzal érvelt, hogy a cég évek óta bajokkal küzdött, mert üzleti modellje kudarcot vallott, ami miatt többször kért csődvédelmet az elmúlt években.
2: Sport.
3: Ma ismét pályán a TSC, a szerb labdarúgó Superliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat közt. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban 2 jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Szivic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fok van jelenleg, legfeljebb 21 fokra számíthatunk a legfrissebb előrejelzések szerint, egész nap napos csapadékmentes időnk lesz.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Egy egyvele következik Molnár József előadásában. Hajdukovorra, Paca Andrásnak és Irénkének, a szomszédban nővérének Ibolyának és sógorának jó zenehallgatást kíván Erzsébet és párja József Kanizsáról. Boldog anyák napját kíván Telecskán Csincsák Teréznek, Budapestről lánya Erika és unokája Dorina. Hajdukovóra Óvári Andrásnak és Margit Istvánnak jó zenehallgatást, Ibolyának és Irénkének pedig szép vasárnapot kívánnak a ludasi rokonok. Budapestre Gáspár Dorinának ballagás alkalmából gratulálnak, sok sikert kívánnak a továbbiakban Telecskáról Tata és Mama.

Zorán felvétele következik, a dal címe Kell ott fenn egy ország. Erzsébet kérésére szól a dal. Németországba Szűcs Ervinnek boldog születésnapot, sok boldogságot és jó egészséget kívánnak szülei Jóska és Veronka. A kis csapatnak jó munkát kívánnak. Köszönjük. Tótfaluba Püspök Arankának nagyon boldog anyák napját kíván lánya. Hajdukóra Ibolyának, Kanizsára Erzsinek jó egészséget és szép vasárnapot kíván testvérük Katalin Ludasról. Nagypapája Hebők Imre emlékére kéri a zeneszámot halálának 10. évfordulója alkalmából, és üzeni, hogy még mindig hiányzik. Unokája Nelli.

S nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel!

hogy nem igaz. Ott jártak ők a repülők.

az ég magas. Csak hadd mondj,

Csárdás Egyveleg van soron a Kikindai Hajnal együttes előadásában. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Icu Pacsérról. Köszönjük. Palicsra, Szárdovics Vincének és az egész családjának küldi a dalt Szép napot a stúdióban Fleischmann Laura és Dániel Ludasról. Szabadkán anyukájának Matilkának anyák napja alkalmából szívből köszöni fia Robert, a család többi tagját is sokszor üdvözli. Szabadkán drága anyukájának, Matilkának szép délután, további jó egészséget kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyinek, Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Szabadkára Moncsek Piroskának boldog anyák napját kíván unokatestvére Veronika és családja. Bélának szép vasárnap délutánt.

nekünk sem szeretünk, ne ijon belőle. Réz a csapja, ezüst a falja, rajta ödök, terelem.

0: A Republik Együttes felvétele következik, a dal címe, ha még egyszer láthatnám. Édesanyjának, Tari Máriának boldog anyát napját kíván fia Péter, valamint unokaöccsének, Bencének, unokahúgának, Biankának is gyönyörű szép vasárnapot és kellemes időtöltést kíván Péter.
1: Ha megkérdeznék,

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznél.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
5: Reklámot hallottak.
6: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
4: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
7: A következő zeneszámot Zárai Márta és Vámosi János közösen adják elő, a dal címe Köszönet a boldog évekért. Szabadkára drága férjének Tamási Tibornak 64. házassági évfordulójuk alkalmából gratulál, jó egészséget és még sok együtt töltött éveket kíván szerető felesége Terézia. Csantavére Gere Györgyinek boldog névnapot kívánnak, Imrének meg kellemes vasárnap délután kíván a Gere család. Bácsalmásra küldik a zeneszámot Ibi mamának és Ali papának, Kiara, Rafael és Renato Salzburgból.

ha nem volt beszélni kedvem, mert néha nap elvették, te mind a kettőnk helyet beszéltél. Ha volt néha egy kis titkom, és helyette mást mondtam, soha nem

Cigánydalok következnek a Dinasztia együttes előadásában. Szabadkára Braskó Rózsának mielőbbi felépülést kíván barátnője, Marika. Szabadkára Floreka Rozikának kellemes vasárnap délutánt és vidám rádiózást kíván, Pista. Csikériára Alexa Erzsébetnek születésnapi alkalmából minden szépet és jót kíván, unokája Emi, lánya Emese és fiúk Norbi és Bence. Szabadkára Pintér Katalinnak nagyon boldog anyák napját kíván fia Gábor és menye Piroska.

0: a szerelemre. Édes rózsám, add a kezedet, hadd táncoljak mindig csak veled. Kavam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyok a szerelemre.
1: Pór Péter felvétele következik, a dal címe Gratulálok. Horgosra, kenyeres témának nagyon boldog névnapot, minden szépet és jót kíván nagynénye Veronka és családja Szabadkáról, a család többi tagjának meg szép napot. Kelebiára Véró Tímeának, a drága kislányának nagyon boldog névnapot és anyák napját kívánnak édesanyja Piroska és Gábor, a család többi tagjának kellemes vasárnapot. Németországban a legdrágább anyának, Márki Renátának boldog anyák napját kíván pici lánya Vanda.

Egy Csárdás egyvele következik, illetve Inci felvétele van soron, a dal címe Édesanyám. Kishegyesen édesanyjunkat, Ilonát anyák napja alkalmából köszöntik, és kívánják, hogy még sokáig köztük legyen erőben és egészségben fiai Géza és István a kertsorról. Kovács Zita üzeni anyunkat, Ilonát anyák napja alkalmából köszöntik, és kívánják, hogy még sokáig köztük

Patkára Rózsa Évának boldog anyák napját kívánnak, lányai Fiona és Ramona. A legdrágább édesanyának, Bíró Piroskának Palicsra küldi a dalt, üzeni neki, nagyon szereti, köszön neki mindent, amit tőle kapott, a rengeteg szeretetet. Szerető lánya Fleischmann Laura, Ludasról, valamint egyetlen veje Dániel. Tóth faluba a legjobb mamának, Püspök Arankának anyák napjára gratulál Géza és Mátyás. Palicsra a drága jó édesanyjának, Szádovics Máriának nagyon boldog anyák napját kíván, aki őt nagyon szereti, szerető lánya Renáta a messzi távolból, valamint édesapját is sokszor puszilja. Supjákra a legdrágább édesanyjának, nagymamának szép vasárnapot kíván Erika, Attila és Szabolcs. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazdag Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást, Katinak mielőbbi gyógyulást kíván Matilka és Anti Szabadkáról. Topolyára Csifcsák Viktóriának, a drága édesanyjának, anyák napjára küldi a dalt lánya Krisztina, aki őt nagyon szereti. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének nagyon szép anyák napját kíván, aki őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokái Kornél és Jamina.

Következik egy Csárdás Egyveleg a Topolyai Napsugár együttes előadásában. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán a Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Vert Irmának, kedves párjának szeretettel kíván boldog névnapot, és anyák napjára Raus István a stábnak üdvözlet. Köszönjük!

A Bezdányák felvétele következik, a dal címe Zöld erdőben terem a mérges kígyó. Kanizsára drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván lánya, Erika. Szabadkán anyukájának, Matildkának anyák napja alkalmából szívből köszönti fia Robert, a család többi tagját is sokszor üdvözli. Vert ír ma mindenkinek köszönni a jó kívánságokat, amiket kapott, és a szép dalokat. Szabadkán drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországon fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Ausztriában Jankó Robertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Nenája Veronika és a családja Németországból.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerb kormány képviselői lerótták kegyeletüket a ribnikári iskolai lövöldözés áldozatai előtt Belgrádban. A megemlékezést a Vladislav Ribnikár általános iskola épülete előtt tartották, ahol a tragédia történt. A miniszterelnök mellett ott volt Dejan Vukstankovic oktatási miniszter és Nenad Vujic igazságügyi miniszter is. A kormány tagjai koszorút helyeztek el az iskola előtt, majd bejegyzést tettek az emlékkönyvbe. A megemlékezéshez csatlakoztak Vračar önkormányzatának képviselői is, valamint számos helyi lakos. Az áldozatok családtagjai, barátai és tisztelői gyertyagyújtással, virágokkal és személyes üzenetekkel emlékeztek meg az elhunytakról. Folytatódnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről, erről beszélt Alekszandar Vučić. A szerb államfő szerint a megbeszélések a magyar partnerekkel már a jövő héten folytatódnak, és bár a folyamat összetett, az ügy jó irányba halad. Vučić hangsúlyozta, hogy mindkét fél a számára legkedvezőbb megállapodásra törekszik, Szerbia pedig igyekszik megvédeni saját gazdasági érdekeit. Az elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a képet árnyalja az ország stratégiai tartalékainak csökkenése. Mint mondta, Szerbia egyre többet használ fel ezekből a készletekből, és fontos kérdés, hogy sikerül-e azokat időben pótolni. Hozzátette, hogy a tartalékok egy részét már sikerült visszapótolni, de ez jelentős költségekkel jár. Vučić kiemelte, hogy jelenleg elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, nincs hiány a kutakon, és nem várhatóak drasztikus áremelkedések sem a közeljövőben. Idén a tavainál is többen látogattak ki a Palicsitó partjára, hogy a majálist kikapcsolódással töltsék, mondta el stábunknak Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója. Szép idő is kedvezett a látogatóknak, sokan poklócokat terítettek le, vagy a tóparton pihentek. Volt, aki hajókázott, mások a trimbizést választották, illetve sokan bejárták a palicsi állatkertet is, és kipróbálták a Vidám Park attrakcióit. A palicsi majális idén 3 napos programsorozattal várta a látogatókat. Az első napon mintegy 50 ezer, a másodikon 30-35 ezer látogató érkezett Palicsra. A majális egyébként ma is folytatódik a helyszínen, továbbra is gazdag programkínálat várja az érdeklődőket. A látogatók gasztronómiai különlegességek közül válogathatnak, emellett a Vidám Park is szórakozási lehetőségeket kínál. Minden évben május első vasárnapja anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet, hogy kifejezzük szeretetünket és hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt, sokan virággal, ajándékkal, vagy pedig személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket. Az iskolákban és óvodákban pedig meghitt műsorokkal készülnek a gyerekek. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani, köszönjük, hogy vagytok!
0: Sport.
2: Ismét pályára lép ma a TSC a szerb labdarúgó Superliga rájátszásában. A kékfehérek a Krogujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyai a közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat közt. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban 2 jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra, Tomislav Sivic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30 kezdődik.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek jelenleg, napos időben lesz részünk a nap további részében is, esőre, csapadékra ma nem kell számítani.
1: Aktuális.
0: Érdekes.
3: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Egy-egy vele következik Dóri József előadásában. Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjának és Szerencsés Piroskának is nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi.

kövestűrű háromszoros gyöngyfalád is. Sejem szopja, ott kolom meg hajpomádé, Julcsa, sose leszek a magáé. Sejem szopja, ott kolom

Bangó Margit felvétele van soron, a dal címe Hely cigányok, gyertek hát velem. Férjének, Szerez Rólandnak küldi Szabadkára szerető felesége, Kovács Zita, és üzeni, hogy nagyon szereti.

Pára János felvétele következik, a dal címe Szeretnék még egyszer 20 éves lenni. Szabadkára Rózsa Gizellának kellemes vasárnapot kíván szomszédasszonya, Icuka.

Aracki László felvétele van soron, a dal címe az a sárga Lilium. Ludacsra Farkas Katalinna küldi a nótát testvére Erzsébet párjával. Pacsérra Gulyás Icunak szép napot kíván Vili. Violát köszönti anyák napján sok szeretettel barátja. Szabadkára Búzás Zsuzsannának kellemes szép vasárnap délutánt, édesanyjának boldog anyák napját kíván Paróci Veronika és családja Németországból. A stábnak vidám vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Ilonka kérésére is ez a dal szól.

meg kell értened, túl büszke voltam. Tedd meg az első lépést, ne gondolj semmi rosszat rólam.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

Tél, ki tudja honnan és merről. Most már velem élj, akarom.

tudja honnan és merről. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízben.

0: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Pere János felvétele van soron, a dal címe Anyám, édesanyám, dallal köszönöm. Topolyára Mária Radulovicsnak boldog anyák napját kíván Babi. Anyjának, Annának Szabadkára küldi a dalt lánya Kovács Zita. Csikériára Alexa Erzsébetnek boldog anyák napját, jó zenehallgatást kíván lánya Emese, unokája Emi, fia Robi és a fiúk Bence és Norbi. Palástini Veronikának, a legdrágább édesanyjának nagyon boldog anyák napját, és még sok boldog hosszú éveket kíván családja körében lányai Barbara és Tünde, unokái Liana és Dominika. Ásott halomra Magosi Jenőnének, a legdrágább édesanyjának és nagymamának boldog anyák napját és további jó egészséget kívánnak gyermekei Szabolcs és Brigitta, unokái Milos és Hanna. Topolyára Csifcsák Viktóriának, a drága édesanyjának anyák napja alkalmából minden szépet és jót kíván lánya Krisztina.

Ráncos szárú a csizmám, az Expresszó együttes felvitele van soron. Rozália kérésére szól a dal. Tóth faluba Rekecki Anitának szép anyák napját kívánt kisfia Géza és Mátyás.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Reklámot hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
6: Pataki Attila felvitele következik, a dal címe Piros rózsák beszélgetnek. Drága Margitkának szülinapi alkalmából jó egészséget kívánnak szerető családjai és Attila. Svédországban Tapolcsányi János sógornak és testvérnek jó egészséget kívánnak és jó rádiózást, jó pihenést. Testvér, kívánok nagyon boldog anyák napját, jó egészséget, legyen szép napod, ezt kívánják a messzi távolból Esztike és Gazsi, és minden kedves édesanyának kívánok boldog anyák napját, a jó Isten áldja meg őket. Kumbajára Kőhegyi Margitkának jó egészséget, szép vasárnapot kíván Irén.

Szécsi Pál Kósza Szél című felvétele van soron. Csantavéren Pavlukovics Rózsát anyák napja alkalmából köszöntik gyermekei és unokái. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak kellemes szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

Egy-egy vele következik az Apostel együttes ismertebb, sikeresebb felvételeiből. Melyik útra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, millő puszit és ölelést küld neki. Öcsi.

A következő zeneszámot Molnár József és Kozma Inci közösen adják elő, a dal címe Jaj, de szép a házasság. Svédországban Tapolcsányi Vikinek, a kedves feleségének kíván jobb egészséget, kellemes szép vasárnap délutánt, igaz szeretettel szerető férje János, aki őt nagyon szereti. A kis csapatnak küldik üdvözletüket, és kívánnak kellemes szép vasárnapot mindenki számára. Állandó hallgatók, Tapolcsányi János és neje, Viktória. Köszönjük!

0: Reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A szerb kormány képviselői lerótták kegyeletüket a ribnikári iskolai lövöldözés áldozatai előtt Belgrádban. A megemlékezést a Vladislav Ribnikár általános iskola épülete előtt tartották, ahol a tragédia történt. A miniszterelnök mellett ott volt Dejan Vukstankovic oktatási miniszter és Nenad Vujic igazságügyi miniszter is. A kormány tagjai koszorút helyeztek el az iskola előtt, majd bejegyzést tettek az emlékkönyvbe. A megemlékezéshez csatlakoztak Vracsár önkormányzatának képviselői is, valamint számos helyi lakos. Az áldozatok családtagjai, barátai és tisztelői gyertyagyújtással, virágokkal és személyes üzenetekkel emlékeztek meg az elhunytakról. 2026. június 1-e és augusztus 30-a között várhatóan nem alkalmazzák teljes mértékben az új beléptetési rendszert, az EES-t, a szerb állampolgárok esetében a görög határon, jelentette be Jelena Vujic Obradović, Szerbia Szaloniki főkonzulja. A döntés célja, hogy a nyári turista szezon idején elkerüljék a hosszú várakozási időket és a torlódásokat. A rendszer, amely biometrikus adatokat, például új lenyomatot és arcfotót rögzít, legfeljebb az éjszakai órákban működhet, amikor kisebb a forgalom. Bár hivatalos írásos döntés még nincs, a görög fél szóban jelezte, hogy rugalmasan kezelik az új szabályozást. Alexander Senicsitja, az utazási irodák szerbiai szövetségének elnöke hozzátette. Folyamatos egyeztetések zajlanak annak érdekében, hogy a határátkelő kapacitását is növeljék, több sáv megnyitásával és külön buszsávok kialakításával. A lépés jelentősen megkönnyítheti a szerb turisták nyári utazását Görögországba. Egész napos rendszerváltó népünnepét tartanak szombaton az országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök megválasztásának, valamint eskütételének napján Budapesten a Kossuth téren, illetve a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza párt elnöke mai Facebook bejegyzésében. A politikus ismertette, az országgyűlés május 9-i alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A magyar miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. Magyar Péter szerint 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján, fogalmazott a leendő miniszterelnök. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester előző nap egy örömkoncertet jelentett be, amivel Magyar Péter szerint rászervez a május 9-i ünnepre. Idén a tavainál is többen látogattak ki a Palicsító partjára, hogy a majálist kikapcsolódással töltsék, mondta el stábunknak Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója. A szép idő is kedvezett a látogatóknak. Sokan pokrócokat terítettek le, vagy a tóparton pihentek. Volt, aki hajókázott, mások a trimbizést választották, illetve sokan bejárták a Palicsi állatkertet is, és kipróbálták a Vidám Park attrakcióit. A Palicsi majális idén háromnapos programsorozattal várta a látogatókat. Az első napon mintegy 50 000, a másodikon 30-35 000 látogató érkezett Palicsra. A majális ma is folytatódik, a helyszínen továbbra is gazdag programkínálat várja az érdeklődőket.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 21 fok van jelenleg, napos időnk lesz a továbbiakban, és csapadékra, esőre nem számíthatunk.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
3: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Zentai Anna felvétele van soron, a dal címe Túl az óperencián. Kulára Fajszévának nagyon boldog anyák napját kíván szerető nővére Irénke a messzi távolból. Ilonka kérésére is ez a dal szól.

A következő zeneszámot Cserháti Zsuzsa és Korda György közösen adják elő. A dal címe Maradj még. Kornélia kérésére szól a dal. Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Az Aranygalász Együttes Nyugdíjasok Dala című felvétele következik. Tóth Margitkának egészségben, kitartásban eltöltött boldog születésnapot kívánnak, Atinak szép napot üdvözlettel a Vert és a Raus család. A következő üzenetet sok szeretettel küldik Szilvike, Pannika, Soma és Szimike, és így hangzik. Szeretett Manci mamánknak, Nagy Andrásnénak kumbajára, anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntünk téged. Hálásak vagyunk a gondoskodásodért, a szeretetedért és a sok szép pillanatért, amit neked köszönhetünk. Kívánunk neked jó egészséget, sok boldogságot és még nagyon sok közös, örömteli napot. Még egyszer, sok szeretettel, Szilvike, Pannika, Soma és Szimike.

A Ne felejts együttes felvétele következik, címe Kékpettyes rakott szoknya. Vert Irmának és családjának jó pihenést, kellemes vasárnapi után Irmának boldog névnapot kíván Katica. Tornyosra Molnár Adriennek bérmálkozása alkalmából gratulálnak Bérma szülei és keresztestvérei Kinga és Ákos. János Halmára küldik a zeneszámot, szeretné köszönteni Hucek Csaba édesanyját, párját, húgát, illetve a nagyszülőket, akik már fentről figyelnek bennünket. Minden anyának boldog anyák napját kíván Csaba János Halmáról.

A következő zeneszámot Kovács Kati és Karácsonyi János közösen adják elő. A dal címe Kérlek, fogadd el. Nelly kérésére szól a dal. Zita kérésére is ez a dal szól.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy felvétel a doroszlói veteránok előadásában és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok, és jövő vasárnap is számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Gösics Dániel, Nikolics Martin, Farkas Ervin, Sóti Tamás, Búzás Zsuzsanna és jó magam Kis János. A doroszlói lakodalom következik a doroszlói veteránok előadására. Margit néni kérésére szól a dal, Aranka kérésére is ez a dal szól. Ibolya is ezt a dalt kérte. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Erika kérésére is ez a dal szól.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: 3 év telt el a Vladislav Ribnikár általános iskolában történt tömeggyilkosság óta. Ismét 10000 ünnepelnek a palicsi Majálison, ma van anyák napja, és ma TSC FK Rádnicski 1923 mérkőzés. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Május 1-e óta újabb 2 átlépő tért át az egésznapos működésre a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon. A határon várakozók és az illetékesek egyaránt pozitívan ítélik meg az új nyitvatartási rendet, melynek előnyei már most is érezhetőek. A ma reggeli órákban egyébként nem volt komolyabb torlódása a szerb-magyar határátkelőkön. Balázs Zita riportja.
10: Május 1-től a Királyhalom, Ásotthalom, illetve a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely áttért a 24 órás, azaz az egész napos nyitvatartásra. Az intézkedést az ingázók és a nyári tömeg elkerülése érdekében is hozták meg. Az illetékesek szerint az új nyitvatartási idő előnyei már most is tapasztalhatóak. Ennek az új intézkedésnek köszönhetően 5-re nőtt azoknak a határátkelő helyeknek a száma, amely egész nap fogadja azokat, akik Szerbia és Magyarország között szeretnének átkelni. A vasárnap reggeli órákban egyik határon sem alakult ki egy óránál hosszabb várakozási idő. A Horgos-Röszke autópálya átkelőnél fél órát kellett időzni. Varga Mirjana.
11: Mi
10: havonta 2-szer kelünk át. Mennyit szoktak itt várakozni? Nem várunk sokat, de ez normális is. Semmi szörnyű. A szomszédos Horgos-Röszke közúti határátkelőn kicsit többet kellett várni, körülbelül egy órát. Az utazók többsége ugyanakkor kedvezően fogadja az új nyitvatartási rendet, különösen az éjszakai forgalom miatt gondolják előnyösnek az intézkedést. Sebestyén Zsolt.
12: Üdvözlendő a kezdeményezés, de igazából az effektivitásban ez csak 2 sorra több az átkelők számát, ha tekintsük, mivel ez is egy sorba dolgozik, és Ásotthalom is általában.
13: Ön szerint ez rövidíteni fog valamit a várakozási időn, vagy esetleg máshogy fognak jönni az emberek?
12: Valamennyit rövidíteni fog, mivel hogy kevesen fogják elébe tudni, tehát éjjel főleg itt nincs senki, meg ott főleg nem lesz senki.
10: Azok, akik vasárnap reggel szerettek volna átkelni a két ország közötti határon, a Királyhalom, Ásotthalom közúti határátkelő helyen tapasztalhatták a legrövidebb várakozási időt. Itt a forgalom viszonylag gördülékenyen haladt, így az átkelésre körülbelül 1/4 órát kellett szállni. Ez jelentősen kedvező volt a többi átkelőhöz képest.
9: 2026. június 1-e és augusztus 30-a között várhatóan nem alkalmazzák teljes mértékben az új beléptetési rendszert, az EES-t a szerb állampolgárok esetében a görög határon, jelentette be Jelena Vujić Obradović, Szerbia Szaloniki főkonzulja. A döntés célja, hogy a nyári turista szezon idején elkerüljék a hosszú várakozási időket és a torlódásokat. A rendszer, amely biometrikus adatokat, például új lenyomatot és arcfotót is rögzít, legfeljebb az éjszakai órákban működhet, amikor kisebb a forgalom. bár hivatalos írásos döntés még nincs, a görög fél szóban jelezte, hogy rugalmasan kezelik az új szabályozást. Alekszandar Senicsics, az utazási irodák szerbiai szövetségének elnöke hozzátette, folyamatos egyeztetések zajlanak annak érdekében, hogy a határátkelő kapacitását is növeljék, több sáv megnyitásával és külön buszsávok kialakításával. A lépés egyébként jelentősen megkönnyítheti a szerb turisták nyári utazását Görögországba. 3 év telt el a Vladislav Ribnikár általános iskolában történt tömeggyilkosság óta. 2023. május 3-án a 13 éves KK a belgrádi oktatási intézményben 10 embert ölt meg, 9 diákot és egy iskolaőrt. Több tanulót és a történelem tanárnőt is megsebesítette. A társadalom sok hatás alatt volt, majd a következő éjszaka május 4-e és 5-e között újabb tömeggyilkosság történt Dubona és Málo-Orasje településeken, ahol szintén fiatal életeket oltottak ki. A tanévet a történtek miatt korábban zárták le, az új tanév kezdete pedig az áldozatokra való emlékezés jegyében telt. Azóta május 3-át és 4-ét a Szerbiában a tömeggyilkosságok áldozataira emlékező napokként tartják számon. A szerbiai általános és középiskolákban május 4-e és 8-a között az emlékezés és az összetartozás hetét tartják. A szerb kormány képviselői lerótták kegyeletüket a ribnikári iskolai lövöldözés áldozatai előtt Belgrádban. A megemlékezést a Vladislav Ribnikár általános iskolata épület előtt tartották, ahol a tragédia megtörtént. A miniszterelnök mellett ott volt Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter és Nenad Vujic igazságügyi miniszter is. A kormány tagjai koszorút helyeztek el az iskola előtt, majd bejegyzést tettek az emlékkönyvbe. A megemlékezéshez csatlakoztak Vračar önkormányzatának képviselői, valamint számos helyi lakos. Az áldozatok családtagjai, barátai és tisztelői gyertyagyújtással, virágokkal és személyes üzenetekkel emlékeztek meg az elhunytakról. Immár 41. alkalommal rendezték meg a majálist a Palicsitó partján. A népszerű háromnapos esemény ezúttal is több tízezer látogatót vonzott. A rendezvényen kirakodóvásár, gazdag gasztronómiai kínálat, vidámpark, regatta és egyéb szórakozási lehetőségek várták az érdeklődőket, a számok pedig ismét magukért beszéltek. Szabó Regina a helyszínről jelenti.
3: A kirakodó vásáron több mint 130 árus kínálta a portékáit Palicson. A látogatók kézműves termékek, virágok, díszek és egyéb vásári áruk közül válogathattak, de az édességek sem hiányoztak. Többek között cukorka és kürtős kalács is kapható volt. A gasztronómiai kínálatban pedig a hagyományos majálisi ételek domináltak. Roston sült húsok, sült bárány, sült malac és pieszkavica. A rendezvény egyik leglátogatottabb része a Palicsi Vidámpark volt, ahol a kisebbeket, a körhinták és ugrálóvárak várták, míg az izgalomra vágyók a látványos adrenalin játékokat is kipróbálhatták, a kamikázét, a kalapácsot, a szivárványt vagy a hullámvasutat. Emellett nagyon sokan ellátogattak a Palicsi állatkertbe is, ahol a fókaeltetés volt az egyik legnépszerűbb program.
9: Idén a tavainál is többen látogattak ki a Palicsitó partjára, hogy a majálist kikapcsolódással töltsék. A szép idő is kedvezett a látogatóknak. Sokan pokrócokat terítettek le, vagy a tóparton pihentek, volt, aki hajókázott, mások a trimbizést választották, illetve sokan bejárták a Palicsi állatkertet is, és kipróbálták a Vidám Park attrakcióit. A részletekről Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója beszélt.
8: Háromnapos volt idén a rendezvényünk, az idő is bennünket szolgált, gyönyörű szép napsütéssel vártuk a látogatókat, tízezrek jöttek. Az első nap 50 000 körüli látogatószámmal számoltunk, tegnap 30-35 000 voltak, és hát még itt a mai nap, ugye ma vasárnap van, gyönyörű szépen süt ma is a nap, és még mindig várja az ide látogatókat a vásár, a gazdag kínálatával, gasztronómiai különlegességekkel, illetve a Vidámpark is.
9: Minden évben május első vasárnapja, anyák napja. Ez a nap arra emlékeztet, hogy kifejezzük szeretetünket és hálánkat az édesanyák, nagymamák és minden gondoskodó nő iránt. Sokan virággal, ajándékkal vagy személyes üzenettel köszöntik fel szeretteiket. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az anyaság értékére és a család fontosságára. Ne felejtsük el ma kimondani, köszönjük, hogy vagytok.
7: Sport.
9: Ma ismét pályán a TSC, a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci FK Radnički 1923 otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szemben vettek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra, Tomislav Szívity együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Amerika felülvizsgálja Irán új béketervét, nem csitul a feszültség a közel-keleten, illetve egész napos rendszerváltó népünnepét tartanak majd szombaton Budapesten. Jönnek a részletek. Egész napos rendszerváltó népünnepét tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök megválasztásának, valamint eskütételének napján Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza párt elnöke mai Facebook bejegyzésében. A politikus ismertette, hogy az országgyűlés május 9-i alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. Magyar Péter szerint 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján, fogalmazott a leendő miniszterelnök. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester előző nap egy örömkoncertet jelentett be, amivel Magyar Péter szerint rászervez a május 9-i ünnepre. Amerika felülvizsgálja Irán új béketervét, illetve felgyorsítja a közel-keleti szövetségeseivel köttetendő 8 milliárd dolláros fegyvereladásokat. Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy megsemmisítették az iráni atomprogramot és rakétarendszert, korábban pedig arról írt, hogy befejezetnek tekinti az iráni harcokat. A térségben ugyanakkor továbbra is feszült a helyzet. Agárdi Gábor riportja.
11: Irán állami médiája szerint Teherán egy 14 pontos választ nyújtott be egy amerikai békejavaslatra. Donald Trump amerikai elnök erre reagálva azt mondta, hamarosan felülvizsgálja az új iráni béketervet. Egy gálavacsorán azonban bejelentette, hogy Irán gyakorlatilag harcképtelen, ugyanis megsemmisítették a rakéta programját és harcászati eszközeit is. Eléggé kegyetlen emberekkel van dolgom a bájos Iránban. Nem mondhatom el, de eléggé kegyetlen emberek. Azonban jól állunk. Iránnak nem szabad atomfegyvert adni. Ez az egész, én mondom. Egy olyan ország ellen használnák elég gyorsan, mint Izrael. Azután használnák a közel-kelet térségében, majd Európában, és azt hiszem, hogy azután mi következnénk. Nem fog megtörténni, ne aggódjanak emiatt. Szétszedtük. Ennek ellenére továbbra is feszültségek vannak a Hormuzi szoros körül. Az iráni parlament várhatóan elfogad egy törvényt, amely korlátozná, hogy mely hajók haladhatnak át a szoroson, jelentette az iráni állami televízió. Izraeli hajók soha nem léphetnének be ebbe a kulcsfontosságú vízi útvonalba, és az ellenséges országokból érkező hajóknak jóvátételt kellene fizetniük, hogy engedélyt kapjanak az áthaladásra, áll a közlésben. Az amerikai elnök ugyanakkor kiemelte, hogy urai a helyzetnek, és a szorost is ellenőrzésük alatt tartják. Volt olyan hajó, amelyet lefoglaltak. Azután a fedélzetre szálltunk. Mindennek fejében felszálltunk a fedélzetre, és elfoglaltuk a hajót. Azután lefoglaltuk a rakományt, majd lefoglaltuk az olajat. Ez egy roppant nyereséges üzlet. Ki hitte volna, hogy megtesszük ezt? Olyanok vagyunk, mint a kalózok, ám mi mégsem játszadozunk. Irán 47 éve egzecíroztatott mindenkit. Ők a közel-kelet térségének zaklatói. Közben az USA bejelentette, hogy csökkenti európai haderejét. A Pentagon eddig 5000 katona kivonását tervezi Németországból. Donald Trump szerint azonban az elkövetkező időszakban jóval több embert fognak visszahívni.
9: Több újdonsággal is várják idén a magyar kanizsai Tiszapartra látogatókat. Új sportpályával, nagyobb árnyékolós résszel készülnek, míg a kemping terület ebben az évben is várja a természetbarátokat. A fürdőzés mellett számos lehetőség is adott lesz a kikapcsolódáshoz. Számos fejlesztést is megvalósítanak az illetékesek. Fejős Ornella riportja.
14: A május elsőjei ünnepek után veszi kezdetét igazán az élet a Tiszaparton. Éves szinten a folyó magyar-kanizsai szakaszán több ezren fordulnak meg, kirándulni, fürdőzni, kikapcsolódni. Ezért az önkormányzat az alapfelújítások mellett minden évben készül újdonságokkal is. Például itt a padelpálya. Egy sport, amely a tenisz és a fallabda ötvözete. Természetesen emellett számos más sportolási lehetőség is adott. Bodnár Ivettet, a Magyar Kanizsai Önkormányzat idegenforgalommal megbízott munkatársát hallják.
15: A napágyakat visszahelyeztük, illetve ugye a körpad is visszakerült a nyári formájába. Mindemellett az újításokat illetően a homokban található árnyékolónkat is kibővítjük, és egy teljes kört kap majd a homok sarkában a hely, ahol is nyugodtan tudnak majd a gyerkőcök ejtőzni az árnyékos rész alatt.
14: A Tiszapart egyik közkedvelt része a kemping terület. Ide sátrakkal, lakókocsikkal leköltözhetnek a természetbarátok egészen szeptember közepéig. A terület használati díja 10%-kal emelkedett az előző évekhez képest. Az ár tartalmazza az ingyenes parkolót, az áramot, emellett a teakonyha, a toalett és az internet használatát. Nagy gasztronómiai kínálat, számos játszótér, szórakozási lehetőség is várja az embereket a Tiszaparton. A következő időszakban kezdetét veszik a különféle programok is. A területen is gazdag a felhozatal, a községben pedig éves szinten több mint 300 rendezvény várja az érdekelteket. Izetovics Szintia, a Hello Kanizsa munkatársa.
16: Az ide látogató turistákat most is arra buzdítjuk, hogy amellett, hogy felfedezik Magyar Kanizsán a Tiszapartot és a városunkat, mindenféleképp látogassanak el a falvainkba is, hiszen ott szinte mindegyik faluban tájház várja őket, ahol meg tudnak ismerkedni a helyi jellegzetességekkel, a hagyományainkkal, emellett hajókázásra is van lehetőség a nyári szezonban, ezt is mindenféleképp megéri megnézni, valamint mi is készülünk és várjuk majd az ide látogatókat. A Tisza virágzása is, ami szintén egy kihagyhatatlan program lehetőség.
14: A strandszezonnal még igaz kicsit várni kell, ám a jövő hónapban majd a medence is megnyitja a kapuit, illetve a tiszaparti homokos partszakasz is várja majd a csobbanni vágyókat.
9: Rózsa Sándor és az Űrményházi Bíró címmel tartott néprajzi előadást Kürtösi Péter, a Petőfi Sándor program ösztöndíjas a Űrményházán. Péter már harmadik alkalommal tért vissza Űrményházára ösztöndíjasként, és minden alkalommal talált újabb témát, amivel érdemes volt foglalkoznia. Ilyen volt az a történet is, miszerint Rózsa Sándor járt ezen a településen. Lőcsei Ilona és Szabó Regina riportja.
17: Az űrményháziak szívesen fogadták Kürtösi Péter ösztöndíjast közösségükben. Péter a 3 év alatt megismerte a település múltját, a helyiek pedig nyitottak voltak az ösztöndíjassal való együttműködésre. Így minden egyes program a közös gondolkodás eredménye volt. Petrás Rozika, űrményháza.
18: Erre a Rózsa Sándorról most hallottam igazán ilyen hosszú történetet. Különben régen így idősebbek, mikor fiatalabbak voltunk, így a Rózsa Sándor hallatára énekeltünk így notákat, hát amit hallottam. De emit nem hallottam ilyen történetet, de érdemes volt meghallgatni, mert különben én az ilyen kis előadásokra is szeretek eljönni.
17: Az elmúlt 3 év folyamán az ösztöndíjas űrményházán jó kapcsolatokat épített ki minden téren. Űrményháza mellett Nezsényben és Velsecen is tevékenykedett. Pintér Anna Mária, az Űrményházai Közművelődés Egyesület mentora.
19: Néprajzkutató, és a történelmünket is ugye fölkutatta, sok mindennel mi is most találkoztunk, és ez nagyon sokat jelent nekünk, magának a közösségnek is, mivel kis közösségről van szó, és valójában azt hiszem, hogy ezt a fáradtságot nem is tudná senki megtenni, hogy ilyen kutatást végezzen.
17: Az ösztöndíjas Kürtösi Péter elsődleges feladatként a nemzeti ünnepeink és a jeles napjaink méltó megünneplését tartotta, de kiállításokat, koncerteket is szervezett és tartott előadásokat a helyben végzett kutatások témájában. Ilyen volt a Rózsa Sándorról szóló történet is, miszerint a hírhedt betyár a faluban is járt. Kürtösi Péter, a magyarországi Petőfi Sándor program ösztöndíjasa.
20: Hittem is, meg nem is, mert bármerre jártam a Kárpát-medencében, Rózsa Sándor történeteket mindenhol lehet hallani. És aztán elolvastam a helytörténeti munkákat, és megbizonyosodtam róla, hogy valóban erre járt Rózsa Sándor, és kiderült, hogy a Rózsa Sándor és az Ürményházi bíró története az azért érdekes, mert úgy van benne a köztudatban, hogy Rózsa Sándor itt követte el az utolsó gyilkosságát, ő lőtte le az Ürményházi bírót. Ennek igyekeztem utána járni, megnéztem, hogy mit szerepelt az újságokban, hogy szerepel a szép irodalomban, és hogy miként szól ez az Ürményházi népemlékezetében.
17: Az ürményháziak tudnak több olyan házról is, ahol Rózsa Sándor ott járt, akkor megfordult. Több érdekes történetet is meséltek az ösztöndíjasnak, mint például, hogy a betyár hova ásta el a kincseit.
9: Kellemes napos igazi tavaszi időjárás kísért bennünket a hétvégén Vajdaság szerte, a hőmérséklet pedig több helyen is 21-23 fok között alakult, ami ideális volt a hosszú hétvégén a szabadtéri programokhoz. A következő napokban fokozatos változásra számíthatunk azonban térségünkben. A hét elején még tovább erősödik a felmelegedés, ám a hét közepétől egy változékonyabb légtömeg érkezik fölénk. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet és csapadék is egyre több helyen kialakulhat. Így a hét második felében már kevésbé lesz kegyes hozzánk az időjárás.
21: A következő hét elején tavaszias, koranyári időjárás várható, ugyanis hétfőn és kedden meleg és napos időnk lesz, akár 27 fokos csúcshőmérséklettel. Szerdán felhős idő várható, csütörtökön pedig beborul az ég és eső is eshet, 21 fok körül fog alakulni a hőmérséklet, így ez lesz a hét legkedvezőtlenebb napja. Pénteken 21 fok körül lesz majd a hőmérséklet, hétvégén pedig visszatér a nap. Így élvezhetjük a tavaszias időjárást.
9: 16 óra múlt 19 perccel híradót hallottak.
7: Időjárás.
9: Tehát, mint hallották, a mai nap folyamán is marad a napos, száraz idő. Egyébként 21 fok van jelenleg Palicson, Szabadkán és környékükön. Holnap azonban már 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk majd, és egész nap napos időben lesz részünk, csapadék pedig nem valószínű a holnapi nap folyamán. Már a megköszönő figyelmüket, holnap ugyancsak én várom majd önöket hírekkel és híradóval. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
6: Hírek, riportok,
7: ráadásként régiós slágerek.
6: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenei hullám.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: kortyot a poharadba. A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: ajánló következik.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekintjük.
7: 63 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklámot hallottak.
1: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Örökünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Retro Kavalkád.
0: A 107,1-en.

jobb, mindig ez, ami megfog, az utolsó katona a sorba, utoljára dobbant, az utolsó lövés a csembe, utoljára csattan, mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
5: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: A lemez forog tovább.
3: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: A régi idők slágerei.
1: A 70-es évek kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
2: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
4: Miért?
5: Miért ne?

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben! Hey!

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon kedvelt királyról hallhattok, akinek nagy nehézségek árán, de sikerül megtalálnia mátkáját. Sok minden történik vele az úton, amíg elér a célba. Figyeljetek most jól, és fogadjátok szeretettel a mai mesemondót, Vágó Krisztát.
1: A Lilium leány. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen jó király, kit minden rendű és rangú ember az országában úgy szeretett, hogy életét is odaadta volna érette. Felesége nem volt, s alattvalói azt kívánták, hogy házasodjék, olyan jó királyt hagyhasson örökösül, mint ő maga. Nagy szeget ütött ez az ő fejébe. Gondolkodott magába, mit csináljon, hogyan lejjen magához való feleséget. Volt neki egy öreg barátja, kitől tanácsot szokott kérni, mivel nagyon szerette. Az öreg ember vadász volt a király erdeiben. Egyéb iránt élhetett volna másképpen is, mert a király úri módon eltartotta volna, de neki nem kellett semmi. Azért csak ott érdegélt az erdőben egy kis kunyhóban, mint a szegény ember szokott. Amint a király meghallotta, mit kívánnak alattvalói, elméne az öreg vadászhoz tanácsot kérni. Az öreg vadász egy rozmarin szálat adott neki, s azt mondá, amíg lány előtt ez a rozmarin szál meghajol, azt vegye el, az lesz hozzá való. Összegyűjtötte hát a király a temérdek lányokat palotájába, amennyi csak fért, s mindenik mellé egy-egy katonát állított, kiknek az volt kötelességük, hogy a magok úri lányainak nevét az asztalon levő gyöngyökből rakják ki, azé lesznek, ki előtt a rozmarin szál meghajol. Ha pedig senki előtt sem hajol meg, mindenkié a maga neve. Amint ott ülnek, sorban jön a király, kezébe hozva a rozmarin szálat, végigviszi a lányok előtt, de az egyik előtt sem hajolt meg. Másnap megint más leányokat, szebbnél szebbeket gyűjtöttek össze, de a rozmarin szál akkor sem hajolt meg egy előtt se. Harmadik nap szinte úgy lett. Akkor sem hajolt meg a rozmarin szál. Hát, mit csináljon most már? Gondolkozik magában. Hol keresse fel élete párját? Amint így tűnődött éjszaka, látja, hogy valami suhan be az ablakon, s egyenesen a rozmarin szál, s elkezd szépen beszélgetni hozzá. Én a királynak hálaadottsággal tartozom, mert ő engemet már kétszer szabadított meg a súlyom körmei közül. Így beszélt a kis aranyos madár, mert az volt, a mi ablakon besuhant. Most lefizethetném adósságomat, el tudnám vezetni azon leányhoz, ki előtt te meghajolsz. Az a tündérkertben van. Azért jöttem ide megmondani, hogy te indulj el holnap előtte, s vezesd, én majd fölötte repülök, csak rám vigyázz mindenütt, s utánam jöjj. Jól hallotta ezeket a király, mert korán sem hagyja őt aludni a nagy gondolkodás. Alig várhatá a reggelt, mindjárt útnak indult. A rozmarin előtte ment, a madár pedig fölötte repült. Amint így mentek, mendegéltek hárman, találtak az úton egy sántatáltost, ki iszonyúan nyögött. Mi bajod, kérdi a király, hogy oly iszonyúan nyögsz? Itt a bal oldalamban egy nyíl, majd esztendeje már, hogy itt hordozom. S még nem akadt olyan könyörületes szívű ember, aki kivette volna. Egy vén boszorkány lőtte azt én belém, hogy megronthassam gazdámat, felelé a táltos. Kiveszem, szólott a király, s megkapván az ezüst nyilat, kirántotta a ló bal lapockájából. Ez iszonyú ágaskodott, olyan szép lett, amilyet még soha nem látott. Ekkor megköszönve a király szívességét, s így beszéle hozzá. Én jól tudom, mi járatban vagy. Messze van az, akit te keresel. Hanem ülj fel rám, én elviszlek mindaddig, amíg fel nem találod szép feleségedet. A király felült a táltos hátára, s úgy repült az vele, mint a villámlás. A Rosmarin mindenütt előtte ment, az aranyos madár pedig fölötte repült. Amint mennek hegyen, völgyön, találnak egy üvegvárat, honnan iszonyatos sikoltozás hangzik. Ezt meg kell szabadítanom, akárki legyen, szólott a király, s bement az üvegvárba. Mit lát, mit nem lát? Látja, hogy egy nagy üvegember ordít, egy dongó szüntelenül repked a gyomrában. Az ki akarja rágni? Ki vagy, mi vagy? Kérdi az üvegember tőle. Én egy idegen király vagyok. A tündérvárba tartok menni, feleséget keresni. Hát te ki vagy? Én ennek a várnak királya vagyok. Mi bajod van, hogy úgy ordítozol? Kérdi az idegen király. Ez a dongó keresztül akarja rágni gyomromat. Hát nem lehetne megszabadítani tőle? Nem, míg öreg anyja két kardú pókél, az pedig tán örök időkig él, mert nem árthat neki semmiféle fegyver. Egy tátosom ugyan volt, az árthatott neki, de már azt is meglőtte, felelte az üveg király. Nem lehetne meglátnom azt a hatalmas pókot? Kérdi az idegen király. Mindjárt itt lesz. Nézd csak oda az üveg kanapéra. Ott ül szegény feleségem, csupa rózsaruha van rajta. Ez a pók minden órában eljár hozzá, mindig beköti pókhálóval. Mikor elmegy, egy kis tövis madár jön el, letépi a rákötött hálót. Egy perc múlva itt lesz a pók. Egyszer nagy csörömpölés hallatszik, felnéz az idegen király a padlásra, hát egy iszonyú pók ereszkedik alá felé. Ő is fogja magát, kirántja kardját, s elkezd vagdalni a pókhoz. De soha nem érheti, mert két erős lába mindig feltartóztatja a vágást. Már csak, hogy le nem vágta az idegen királyt a pók, midőn beugrott a tátos az üvegszobába, hogy csak úgy töredeztek össze-vissza az üveg garádicsok. S ráugrott az iszonyú pókra. A dongó látván, hogy nagy veszedelemben forog anyja, mindenképpen ki akart repülni az üvegkirályból, hogy majd segít neki. De a tátos észrevette a dongó akaratját, s kiabált az üvegkirálynak, hogy fogja be a száját, ne ereszte ki a dongót. Azonban nem tudta befogni, s kieresztette. Ő is nagyot toppantott első lábával, s levágta a dongót a pók mellé. Mind a kettőt egyszerre megölte. Amint ez a két csudabogár megdöglött, az üveg király mindjárt olyan gyönyörű emberré vált, hogy párját kellett volna keresni egész világon. Felesége pedig a legszebb asszonyjá, a legpompásabb rózsák nyíltak ruháján. A kis tövismadár szinte egy szép leánnyá változott, az üvegvár egy szép aranyvárrá. Az üveg király most megköszönte szívességét az idegen királynak, s így beszélte el egész történetét. Ez a vár az enyém volt mindig, s ilyen állapotban, amilyenben most látod. A vár alatt egy kis kunyhó volt, abban egy vén boszorkány lakott. Volt a vén boszorkánynak egy leánya, kit én hozzám sietett volna férjhez adni, de nekem nem kellett. Én a tündérvárból házasodtam, onnan vettem el feleségemet, kit nem adnék a világért. A boszorkány ezen nagyon megbosszankodott, s engem üveggé változtatott, leányát dongóvá, hogy mindig rágódjék bennem. Csak ugyan egy hét alatt keresztül is rágott volna már. Maga egy nagy pókká változott, hogy feleségem rózsaruháját pókhálóvá rútíthassa. A szobaleány pedig egy kis tövis madárrá változtatta, amely mindig tépje a pókhálót ruhájáról, hogy ő újra beköthesse. De előbb tátosomat kellett meglőnie. Te húztad ki belőle a nyilvesszőt, te szabadítottál meg a kintól. Mondd meg most, mit kívánsz jót tettedért? Semmit, felelte az idegen király. Csak azt mondd meg nekem, messze van-e az a tündérvár, én oda akarok menni feleséget venni. Ide már nem nagyon messze van, majd elvisz az én tátosom, felelte a király. Ezzel felült az idegen király a tátos hátára, s egy fél óra alatt odavágtatott. A Rosmarin előtte ment, az arany madár fölötte repült. Mikor odaértek, gyászba van borítva az egész tündérvár. Miért van ez? Kérdi a király. Feleltek rá a tündérek. Mert a legszebb leány, a tündérek királynéjának testvére az üveg királyné miatti búvában fehér liliommá változott. Kérte az idegen király a tündéreket, vezetnék el őt ahhoz a fehér liliomhoz. A tündérek elvezették. A Rosmarin akkor is előtte ment, mégpedig előre szaladt. Amint a fehér liliomhoz ért, hirtelen megállt, és földig meghajolt előtte. A kis aranyos madár pedig rászállott. A fehér lilium is nekirázkódott, olyan gyönyörű leány lett belőle, kinek párja hetet-hét országon nem találhatott. A király oda ment hozzá. Megkérte kezét, holtig egymásé lettek. Másnap mindjárt elindultak hazafelé, útba ejtették a megszabadított várat is, hol a királyné testvére lakott. Itt jól megvendégeltetve, otthonig meg sem álltak. Hol szörnyű pompával fogadattak, nagy lakodalmat csaptak, s most is élnek, ha meg nem haltak.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, remélem a mai mese is tetszett nektek. Hamarosan érkezem egy újabb történettel, de addig sem maradjatok mese nélkül, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A Szülőföld Krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretettel és odaadással lépnek fel, többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
2: Ajánlót hallottak!

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
9: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: más, csak ő.
1: A régi idők slágerei.
2: A régi idők slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: A minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: Laila. Hit the dime, dame, dame. Puff! Ne,
1: ja. Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
3: ahol a nosztalgia a divat.
2: A 107,1 MHz-en.
3: SMR.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Nat King Cole a világ egyik legnagyobb hatású énekese. George Shearing pedig az egyik legkiemelkedőbb zongorista. Évtizedekkel ezelőtt kettejük világa egy igazán különleges aranyalbumban találkozott. Az énekes, aki azért dohányzott és kortyolta a vodkát, hogy hangja különlegesen bársonyos, érdes maradhasson. A férfi, aki megmutatta a világnak, hogy minden ellenére is sikerül kilépni a skatujából. Illetve a már említett másik úr, egy vakzongorista, aki szintén megküzdött az akadályokkal, bizonyítva, hogy ő képes mindazt érezni, amit mások még látni sem. Ők zenélnek nekünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos lágere.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: meg örökzöld melódiát.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.
3: Splish splash, I was taking a bath.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek.
1: Itt halhatatlan előadók,
2: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: jön a rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en, a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
2: A zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as évekbe.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Exim slágerek a 107,1-en.
0: SMR
1: a 107,1-en.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: На станиці